Sjófón homma bonnier grienstad. A berðu hennum gagastas alinýrna grien.